a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

Old School, New School, yeah. Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.

0: old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Mi szásnak fiát, mások

0: 76.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok,

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Még keresik a magyarokat Nepálban. A hidegfront sem hozhat enyhülést. A must gáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. Három magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfő pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 40 borász egy helyen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Sok a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádióknak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legszebb hétfő reggelt. A mikrofonnál Erpi, tartsatok velem a hétkezdésbe és a következő 4 órába, amivel nyitok, SM Curtis,

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Papa R&B. Online is elértek minket, bárhonnan a világból, ahol internet van, basefm.hu. Érkezik egy olyan küllemű csávó, aki egyébként azért eléggé szét van varva, az arca és szénabogja haja van, viszont meghódította a világ szívét zeneileg. Post Malone.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Általában nem ilyen nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Még keresik a magyarokat Nepálban. A hidegfront sem hozhat enyhülést. A mustgáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. Három magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
2: Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfő pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Facebookon és Instán is ment vagyunk, Bass FM Hungary név alatt. Jön egy jó finom hazai, Diaz Menta és a Méreg.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Forgalmi rend, változásra kell készülnötök a 7. kerületben, a Kisdiófa utcában, illetőleg a Klauzál téren. Ez az info mindenképpen jó jön, hiszen sokáig fog tartani. Érkezik nálunk Drake és az egyik új dala, Sebeng, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. Hírek.
2: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 40 borász egy helyen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Sok a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónknak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
3: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
2: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanárúr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pész közlekedés.
1: Nagyon szép reggelt mindenkinek, és csak óvatosan a kilométerek során. Árpi vagyok, már is mondom az infókat mellé. 8. kerületbe látogatunk, a Dankó utcában, ahol lezárásra kell készülnötök, úgyhogy a józsefvárosiak és az erre haladók fontos, hogyha erről tudnak. Érkezik Burn a Boy és egy jó dal, City Boys, itt a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: éjjel-nappal 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Az biztos, hogy a következő előadó egy jelenség, és azt is ki lehet róla jelenteni, hogy megosztó. Van, aki nagyon-nagyon imádja, van, aki kevésbé. Az biztos, hogy a külseje is egyedi, a hangzás is egyedi, illetőleg keveri az angolt a magyarral, és ebből fakad például az egyik hangzás, amiből rá lehet ismerni, hogy kiről van szó. Érkezik nálunk Jabber, és jön tőle a Stars. Itt a 96.4 Beats FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánt nyakláncot loptak el Bécsből, a mikrofonnál Gál Ildikó. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és toldékdíszítők esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
1: Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A tervek szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás azonban továbbra is megmaradna. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. A 23 éves fiatal a kórházban hunyt el. Őt és barátját egy 64 éves hajléktalan szúrta le a múzeum kertjében, miután rászóltak, hogy ne bántson egy nőt. Az elmenekült tettest két órával később elfogták a rendőrök. A letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A másik megsebesült fiatal állapota stabil. Csaknem 1,3 milliárd forintot érő gyémánt nyakláncot lovasítottak meg Ausztriából. A Bécsi Iparművészeti Múzeumba két férfi látogatóként érkezett, majd betört egy vitrint, és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazli királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közé tette a kamerafelvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Menjünk tovább a latin vonalra. Nati Natasha eszméletlen nagy slágereket tudott csinálni a közelmúltban. Ez is népszerű, bár a korábbi nézettséget ez egyelőre kevésbé érte el. A Nando Boom, Bimelo Flow-val közös Dembow itt a 96 Ibiza.

96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Nehéz közlekedés.
1: Nagyon szép hétfő reggelt, és kellemes tartott a hétre. A mikrofonnál Árpi, már is mondom a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök Budán a harmadik kerületben, a Cetsz János közben, amely közelesik az Anikó utcához, úgyhogy a harmadik kerületiek és az erre közlekedők fontos, hogyha erről tudnak. Érkezik Chameleoner, Crazy Bone kombója és a Ride In, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Még keresik a három eltűnt magyart Nepálban. A hidegfront sem hoz frissülést. A must gáz miatt figyelmeztetnek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. Három magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok. Nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szenzációs hétfőt és kellemes tartott a hétre. A mikrofonnál RP, telefonon, SMS-en, Viberen is utalértek minket. 0620-964-9999. Érkezik Beton Hofi, és egy olyan, amely minden településen található, érkezik a Dohánybolt.

0: Rekord.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Isten éltesse minden Erikát, ugyanis ma van az Erikák névnapja. Menjünk tovább egy olyan előadóval, aki már nincs köztünk. Több mint 1.206.000.000-an kattintottatok a következő dalra. Érkezik Juice WRLD, az újvonalas hiphopper és a Lucid Dreams. Itt a 96 Bass FM-en. Hát akkor füleljünk.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: in. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Egyre több a vadbaleset. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Pezsgő és borfesztivál lesz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sok a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónknak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 dB SFM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, magyarozunk ismételten, jön BSP Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 dB SFM-en.

0: Pénz közlekedés.
1: Mindenkinek szuperszónikus hétfőt és kellemes napot. A mikrofonnál Erpi, már is mondom a részleteket hozzá. Tart még a sávlezárás a 19. kerületben, a Szabó Ervin utcában, illetőleg a Bátori utcában, ha itt van dolgotok, ez az info hasznos. Jön MC Gőz, egy jó kis budapesti MC a régmúltból, és érkezik tőle a te, itt a 96.4 Bészem.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a főkolompos Future, a zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van, egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Nincs baj a tanszerekkel. Halálos késelés Debrecenben. Gyémántnyakláncot loptak el Bécsből. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
3: Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A tervek szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás azonban továbbra is megmaradna. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. A 23 éves fiatal a kórházban hunyt el. Őt és barátját egy 64 éves hajléktalan szúrta le a múzeum kertjében, miután rászóltak, hogy ne bántson egy nőt. Az elmenekült tettest 2 órával később elfogták a rendőrök. A letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A másik megsebesült fiatal állapota stabil. Csaknem 1,3 milliárd forintot érő gyémánt nyakláncot lovasítottak meg Ausztriából. A Bécsi Iparművészeti Múzeumba 2 férfi látogatóként érkezett, majd betört egy vitrint, és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazli királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közé tette a kamerafelvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Ugrálás, hatalmas flow, rengeteg luxusautó, rengeteg jó budapesti bevágott snit, érkezik BSV többek között Lumen Pralával, T. Dennyvel és a Mokambo Gang.

Wow, a házban visszatért a bagoly, és elkezdi ismételten leuralni a rap bizniszt. Drake-ről van szó, és 3 hónapja dobta ki az egyik legújabb dalát, a Sebenget. A US Rhythmic Airplay-en első helyen nyitott, a Billboard 100-as listán a 4. helyen, 22,5 millió feletti megtekintéssel jön ez a szuper dal, itt a 96.4 Bass FM-en. Na csumára a volumot!

A Carter Six nevű albumon érkezik a következő dal, amelyet Kicsi Wayne jegyez, vagyis Lil Wayne, kiegészülve az üdvöskével, Texasból Big X Da Plug-gal, Jane Jones-szal jön a hip-hop. Én már a triumvirátussal búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit tengermély szeretettel, úgyhogy a jó zenére felkészülni, már a búcsúzom, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao. Hey,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 BFM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Még keresik a magyar eltűnteket Nepálban. A hideg front sem hozhat lehűlést. A mustgáz miatt figyelmeztetnek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. Három magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
2: Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, hivatalosan is elérkeztünk a nyár utolsó naptári napjához. Persze itt a Bass-en van lehetőség meghosszabbítani a jó dolgokat és az igazi számbar hangulatot. Érkezik Belano a Starboy-jal.
1: Tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Refi Pepper MV, ez a dal háromszor vált ütemet, hangulatot és konkrétan műfajt is. Travis Scotték úgy csináltak egy dalt, mint hogyha három külön számért már nem akartak volna külön stúdióidőt fizetni. Én mondjuk teljesen megértem a sporolási szándékot. Drake eredetileg egy másik verzét írta ez a dalhoz, Travis viszont újraépítette köré az egészet. A káosz pedig nagyon is bejött, mert hogy Travis első amerikai lista vezetője lett ez a dal. Itt a 96.4 Bass FM-en, Tom

96.1 Bass FM, Repipep R&B, Doja Cat ebben a dalban nem valami távoli hollywoodi álomról énekel, hanem az Agora Hills egy valódi környék Los Angelesben, ahol Doja élt. A dalban pedig konkrétan elképzeli, hogy milyen lenne, hogyha ott a pasiával élnének, közben pedig megy az enyém vagy.

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Eminem, aki a Houdiniban konkrétan visszahozza a 2000-es évek bírja önmagát, és közben megint neki megy pár hírességnek, mert hát miért változtatna azon, ami egyszer már működött? De a klipjében ráadásul a fiatal Slim Shady és a mostani Eminem is találkozik.

0: Daddy!
1: Már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha valaki az elmúlásról ír dalt, akkor szerintem abban nem a tény a szomorú, hiszen ez az élet rendje, egyszer majd itt a földön elmúlunk, hanem inkább a körülötte lévő érzelmek, általában mély, depresszív időszakok és nehéz helyzetek, amikben ezek a számok születnek. Itt van T. Denié, ha elmegyek. Le-

A veszteségről szól a sztori, a cím ezért is üt, mert az angyalok nem feltétlenül fent vannak, hanem azok is lehetnek, akiket elveszítettünk. Hofi már megint úgy csinált dalt, hogy közben három napig gondolkozunk rajta, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rappi Peppa R&B, érkezik Rihanna és Drake dala, ami egy megromló kapcsolatban a vágyat, a pénzt és az érzelmi elvárásokat keveri, direkt jamaikai dialektusban. Ez a Work.

96.1 Bass FM, Repébe Párembé, szeretem a szerelmes, gyertyafényes Lati Randikat is, de a most érkező dal Ryan Castle-tól nem igazán az. Ebben ugyan van villa, meg pénz, de inkább a csajozós éjszakát mutatja be, aminél mindegy, hogy alakul a holnap. Itt a Bass-en szól a La Villa.

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: 96.4 BSFM, Repipep RMB, aki itt lesz, igen, aki nem lesz itt, nem fogja hallani. Dash Young Fly és Azzi dalát érkezik a Bakpa.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap R&B. A marketingesek már egy jó ideje rájöttek, hogy ha csomagban kínálnak valamilyen portékát, akkor azt még jobban viszik, és Drake is úgy gondolja, hogy jobb mindent egy az egyben elvinni. Erről szól az új dala, a Sebang.

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B, Chris Brown és Tyga érkezik egy dallal, amiben nagyjából azt a kérdést teszik fel, amit egy bizonyos életszínvonal fölött már nehéz nem feltenni. Mennyi pénzt lehet még elkölteni egy nap alatt? A dal 2015-ben jött ki, és a klipben annyira túltolják a luxust, hogy még egy pénzzel teli medence is ott csücsül. Az én jobban!

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

96.4 Beast FM.

0: 96.4. Bíz FM. Rap. Hip-hop.
1: Csapjunk tenyérbe a következő órában is. Itt lesznek a legkirályabb bass zenék. Pifuval és Marics Peti dalával kezdünk. Ez a Schwindler.
2: Itt egy tüdök egy csapásra. Mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B. A Weekend Star baja 2016-ban konkrétan azt jelentette, hogy új hangzás, Belánó pedig ehhez a karakterhez nyúl vissza. Itt viszont már nem egy egyszerű sztárfiúról van szó, hanem egy olyan figuráról, aki már pontosan tudja, hogy figyelnek rá, és rá is játszik.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bass FM, Relativál PRMB. Nagyon gyakran, hogyha valakit mélyebben meg akarunk ismerni, akkor számít az, hogy honnan jön. Mármint nekem nem, de hogy így értitek. Sokszor hozzá kapcsolódik, és szerintem lehet is vitatkozni azzal, hogy Budán vagy Pesten. Bruno és Spack pedig dalt írt róla.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Azért is szeretem a kollabokat, mert néha olyan új dolgok születnek, amiket nem is néztem volna ki az adott előadótól. Például Kendrick Lamar sokkal érzelmesebb, mint valaha a SZA-val együtt, a Luther Band.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Bass FM, Rap R&B, az Autórádióban, az FM-en, vagy pedig online is hallgassatok minket egész nap, www.bassfm.hu.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Köszi, hogy ma is veletek telhetett ez az elmúlt 4 óra hossza. Én Faragó Janka vagyok, és jövök hozzátok legközelebb kedden 10-től. A mostani folytatás pedig Brilla Biával fog fantasztikusan dobbanni, és Dessel Young Fly-jal, hiszen jön az Omen már.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94.5 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Igyekszem minden órába hozni dögös zenéket, újdonságokat és finom old school-okat is. Az utóbbira egy példa jön, Snowtól az Informer.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Desa hétvégén is sztoriban osztotta meg, hogy le kellett mondjon egy fellépést, mert sajnos lebetegedett. Reméljük, hogy azóta jobban van, küldünk neki sok-sok energiát, és mielőbbi jobbulást kívánunk. Érkezzen tőle a Winnie Pooh, a 96.4.

98.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Astro, no.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A GDFR, Say to Gemini és Lucas kollabja lett volna eredetileg, de hogy Florida meghallotta a beatet, azt mondta, hogy mindenféleképpen szeretne benne lenni. Mutatom is, hogy mi lett az eredmény.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. Jogázunk egyet, Tidenivel és Manuellel. Itt a

96.7 FM, Rap Hip Hop, R&B. Nem csak FM-en, online is hallgathatok minket a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n. Illetve elértek minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, bassfm Hungary néven. Egy igazi, ikonikus track pörög, 50 Cent-től a Just a Little Bit, a Bass.

0: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Fanni kérésére pörög Judótól a sötét. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-en tudjátok megtenni. Pörög a dal a Bizen.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 98.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Most például érkezik hozzánk Belano. Ez tőle a Starboy, a 96.4 Bass FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy kollabbal megyünk tovább, Bad Bunny egy Drake érkezik a Mia-val. A droppolása után a Billboard 100-on egészen az 5. helyig jutott. Pörgetem is

0: Vészközlekedés.
1: 96 Vészetem, Red Hip Hop, R&B. Lassú haladás a Szabadság hídon a budai oldalra, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Szabészmaster törpörög, a nincs nő, nincs sírás, a Vészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 B.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: the DNA Schwindler.
1: 94 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez az időjárás még abszolút indokolja a limonádét, internet manitól, Ganától, Don Toliver-től és Nav-tól, a Bészen.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 8. kerületben a József körúton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik a BSV Nagy Bogival, ez az Always Be Mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Az Ébész FM Rap Hip Hop R&B. Egy nagyon nagy kedvencemmel megyünk tovább, amit a bulikban a mai napig kértek. Érkezik DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez. Ez a Taki Taki, a Bészen.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven. De megyünk is tovább a zenével, érkezik hozzák Designer, ez tőle a Panda, a Biz-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben, a menőbbnél menőbb beateket törgetem. De most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön. De Shell és a Winnie Pooh nyit majd, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Brunóval. Tőle is szóljon Ördög Nórika című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Csokiban a kitkat, megmutatom, mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

91 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni az alatt az idő alatt telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Lil Durk és J. Cole után pedig Diazzal is mentával megyünk tovább, és közös kollab dalukkal, aminek a címe Méreg. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en. Hiába,

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, online is tudtok minket hallgatni BSFM.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és majd szól is például The Weeknd Blinding Lights című dala után Bruno Spack és Valmarék közös kollab dala. Ez a Baby című sláger itt a BSFM-en. Ne gyerünk!

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni az alatt az idő alatt, telefonon, SMS-ben, Viberen, 0620-964-9999-es telefonszámon. A folytatásban VG és Részműves, Várj meg című slágere után Doja Cattel megyünk tovább, tőle is szóljon egy korábbi dala, ami az Agora Hills. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4, Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Peace FM. Run.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

98.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, WB és Radirich párosa után jönnek a slágergyárosok. Dash, Youngfly és Azaria. Ez pedig Tip Tip című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Hogy milyen bulik vannak Spanyolországban, na akár a következő dalból is kiderülhet. Jönnek Valmárék és Tomi, ez pedig Valencia című daluk itt a Beats-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. 7:30 in
1: I get those goosebumps every time.

96.1 Bass FM, Refi Vapár, NBA Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash és Young Fly, Oh Mama című dala után pedig The Weeknd-del és Playboy Cartival megyünk tovább, és Timeless című dalokkal.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, hogy ponyveregénybe illő életem lenne? Én nem gondolom. Azonban Tédeni és Szakács Gergő ezt a témát választotta a videoklipben. Jön az Életem című daluk.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mi igazi, mint Coilery Player című dalát pörgettem nektek. Most magyar vizekre elvezünk, nem is akármilyen magyar vizekre. Jön egy mesterhármas, akiből kettő telerakja a Budapest parkot. Jön Betonhofi és Krúbi, ő rájuk gondoltam, és hozzájuk csatlakozik Lil Frak, ez pedig Off-White című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak és dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top fight. Szarok én a rough fight-ra, mindig ugatnak, ez dogfight.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 BSFM. Más az anyuk a tévére.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább még hozzá Dia kérésére Tídenivel. Tőle is egy olyan dallal, amit azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok lány epekedne azért, hogy Dani feltegye neki ezt a kérdést. Szeretsz-e? Ez a sláger jön itt a BSFM-en.

0: School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, 24K Golden és Lil Tech a Prada című dala után, Azaria Pull Up című dalával, ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, sziasztok!
1: Lesz itt majd Ice on my neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond.

0: Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata.
1: Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hey!

0: zenék. 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 94.4. Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szeretek meg bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

0: Bass.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb az,
3: ja,
2: mint
3: ja.

felem el, ha kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, arcsotok velem, erre mit mondasz?

0: A bling.
1: A kumám. A címbim. Ja, az nem, az nem, az nem.